A zenénk olyan, mint a hab a tortán. Csak egy kicsit csípősebb. Paprika Rádió 95.1.

0: tavaszi fáradtság. A Paprika Rádióval garantáltan feltöltődsz.
1: Jó reggit, rádióhallgató testvérek! Itt Miksa beszél, Aladdin 27-ben

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

0: megismerheted a legfrissebb zenéket.
1: Hi, I'm Robin Schulz.
0: Ahol mindig nagyon sok új zene szól.
2: Patrik.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

kiszivárogtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan?

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fáramáztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
3: 10 éves a Mikó óvoda!
4: mikóvoda.ru vagy facebook.com/mikóvoda.
5: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.

0: nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Fenyegetésként tekint a cseh és a finn elnök Oroszországra. Többen térnek haza Romániába a vendégmunkások közül. Két dobogós helyezést értek el a kolozsvári közgazdász hallgatók. Jó reggelt kívánok! Jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Oroszország marad Európa legfőbb biztonsági kihívása az ukrajnai háború kimenetelétől függetlenül, állapította meg közös prágai tárgyalásán a cseh és a finn elnök, számolta az MTI. Petr Pavel cseh államfő hangsúlyozta, az Európai Uniónak és a NATO-nak közösen kell fellépnie, és olyan védelmi képességeket kell kiépítenie, melyekkel akár az Egyesült Államok nélkül is megvédheti magát. Alexander Stubb finn elnök szerint az ukrán hadsereg egyedülálló tapasztalatait a modern hadviselésben egész Európának hasznosítania kellene a biztonság megőrzése érdekében. Folyamatosan nő a hazatérő és családtámogatást igénylő román állampolgárok száma az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség adatai szerint. Adja hírul a Maszol. Az intézmény 5 éves statisztikája rávilágít. 2020 óta minden esztendőben többen kérték a juttatások újbóli folyósítását, mint ahányan a külföldre távozásuk miatt felfüggesztették azt. A hatóság közlése szerint a román vendégmunkások elsődleges célországa továbbra is Németország. A dinamikus mozgás az ügynökség szerint a családok uniós gazdasági változásokhoz való alkalmazkodását tükrözi. Kiváló eredménnyel egy első és egy második helyezéssel zárták a kolozsvári Bábésbójai Tudományegyetem hallgatói az országos esettanulmányversenyt, informál az intézmény a Paprika Rádióhoz eljutatott közleményében. A budapesti Corvinus Egyetem által szervezett döntőben a kolozsváriak három csapata is szerepelt a 11 legjobb egység között. A résztvevőknek a Libri Bookline vállalat számára kellett üzleti és terjeszkedési stratégiát kidolgozniuk. A győztes csapatot Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka alkotta, míg a második helyen Dénes Mária és társai végeztek.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: 5, illetve 7 helyet lépett előre a női tenisz világranglistán Bondár Anna és Udvardi Panna a madridi mesterversenyen nyújtott teljesítményüknek köszönhetően. Erről tudósít az MTI. A WTA hétfőn kiadott rangsora szerint Bondárt az 58. Udvardit pedig a 71. helyen jegyzik. A férfiaknál Marozsán Fábián egy pozíciót javítva a 49. helyre jött fel, ezzel továbbra is ő a legjobb magyar játékos. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, az ATP listát az olasz Jannik Zinner vezeti.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Időnként befelhősödhet az ég, szerdán viszont csapadék nem várható, és azért továbbra is a napsütés dominál majd. A szél sem lesz jelentős, a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fokot is mérhetünk Kolozsváron.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumf fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, a Paprika Rádió híreit hallotta.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb

0: és most már úgy látom, hogy Tasi is beérkezett a stúdióba, aminek kifejezetten örülök, de egy kicsit mutasd magad Tasa hallgatók számára, és kicsit meséljünk arról is, hogy mi az, amivel várjuk ma őket egészen 11 óráig. Jó reggelt, jó reggelt!
1: Szép jó reggelt, szép jó reggelt!
0: Na mi a helyzet, hogy vagyunk ma?
1: Na, kirobbanó energiával, mint mindig.
0: Na jól van, akkor ezt tartsuk meg egészen 11-ig, pörgetjük a legjobb slágereket, és két interjúval is várunk titeket, úgyhogy legyetek része, ja, és játszani is fogunk, erről ne feledkezzünk meg. Mindenki tekerje fel a hangerőt, és maradjon velünk.
2: A műsor, ami felráz. Paprika Tornádó.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztörizálva, üvegbe zárva. Artisana. Ilyen a tej.
1: Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Bertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a bertis.ro oldalon, a partner térképen. Bertis. Minőség. Mindig.
3: Szovátát lassan belengi a tavasz illata. A levegőben már ott van az új kezdet és az új évszak energiája. Jöjjön el ön is, és élvezze a tiszta levegőt, és lazítson a wellness részlegünkben. Az Enszána szállodákban többféle medencét, szaunát talál, és a legjobb gyógykezeléseket is. Válassza az Enszána hoteleket, és köszöntse itt a tavaszt. További információ az enszanahotels.com/ro oldalon.

0: Május 6-án nagyon érdekes dolgok történtek a nagyvilágunkban, a történelem folyamán is. Képzeld, Tas, most olvastam, hogy 186 éve vannak tulajdonképpen bélyegek a világon, tehát igazából ekkor jöttek forgalomba.
1: Akkor azt mondod, hogy talán azóta gyűjtik nagyjából ezeket? Vagy azóta alakulhatott ki ez a gyűjtőkultúra?
0: Ja, ez jó kérdés. Nem hiszem, hogy éppen 186 évvel ezelőtt, ahogy forgalomba került az első bélyeg, ami egyébként Nagy-Britanniában történt, és Viktória királynőnek a portréját ábrázolta, hogy az már valakinek a gyűjteményében landolt. Bár most, hogy mondod, az egy nagyon-nagyon értékes bélyeg
1: biztos
0: lenne.
1: Biztos vagyok benne, szerintem a gyűjtők, az ilyen fanatikusok milliókat fizetnének érte.
0: Na, kibújik mindjárt a szögazságból, te gyűjtöttél bélyeget?
1: Bélyeget sajnos nem, én kiskoromban nem gyűjtöttem semmit, most gyűjtök könyveket.
0: Ó, van egy sorozat, milyen lázadó vagy. Hogy pedig mindenki gyerekkorában szokott, és aztán ez így felnőtt korra elmaradozik, de akkor nálad ez pont fordítva volt.
1: Nem, hogyha most nagyon meggondolom, akkor igazából gyűjtöttem szalvétákat.
0: Tényleg, annól, nekem is van egy szalvéta gyűjtemény, de hozzuk be valamelyik nap
1: cserélgessük.
0: Jó, nagyon hiányozna. Arról beszélgetünk itt reggel korán, hogy ki mit gyűjt, és miért válik az a gyűjtemény egy ilyen fanatikus dologgá, tehát hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amiket talán indokolatlanul elkezdünk gyűjteni. Ezt sem értem például, hogy a szalvéta gyűjtés honnan adódott, mert az, hogy a bélyegeknek tényleg lehetett egy értéke, főleg amikor fejedelmeket, királyokat, királynéket, Viktória királynét ábrázolt, annak volt egy hozzáadott értéke, tehát tisztelték a lakosok ezeket az előjárókat, és hogyha volt esetleg otthon róluk egy ilyen mini portré, az is lehet, hogy onnan, mivel fénykép nem volt, ugye, az is lehet, hogy onnan tudták asszociálni, onnan tudták elképzelni, hogy hogy néz ki az illető.
1: Igen, de szerintem ez azért megoszlik, főleg mára, hogy ki miért gyűjtöget. Hát itt ugye nekünk volt egy Facebook posztunk is itt, és kedves Réka írja, hogy ő azért gyűjt, mert gyűjteni izgalmas. Persze olyasmit kell gyűjteni, legyen, ami az embernek, vagy olyasmi kell ez legyen, ami az ember szemének kedvez, amit csini, ami a drágaszágunk, azt
0: írja. Drágaszágunk, mint a Gyűrűk urában, igen. Ő gyerekkorában kindereket, matricás albumokat, szalvétát, bélyegeket, fú, azt hiszem, hogy egy hardcore fekete öves gyűjtővel van dolgunk, és még kaptunk egy fotót is, amit hirtelen nem tudok kisilabizálni. Nagyon komoly dolgokat gyűjtött Réka, de még egy szavazat érkezett a szalvétákra, az látszik, hogy nem, amúgy én azt gondoltam, hogy ez a lányoknál egy ilyen klasszikus, de ezek szerint nem.
1: Hát nekem ez ilyen egy négyes kisiskolás koromban volt, és lehet, hogy nem tudom, anyukámtól ragadt rám, vagy valami.
0: Megkaptad te is, igen, valakinek, áthagyományozták neked. Oh, van még egy nagyon érdekes, nagyon-nagyon érdekes komment. Ildikó azt írja, hogy 178 szál bajuszt gyűjtöttem 10 év alatt, a tacskó mullatta előket.
1: Nem is akármit, hanem tacskó bajszokat, tacskó bajusz szálakat.
0: De mi ez, könyörgöm, hogy 178 szálat. Utána leültél, Ildikó, és megszámoltad egyesével, hogy mennyi lett a gyűjteményedben? Jó van, vannak azért abszurd válaszok is, úgy látom, hogy mindenki elárulja, felfedi az ő titkos gyűjteményét. Kíváncsiak vagyunk ti, akik még nem írtatok, hogy ti mit gyűjtötök, és miért nem tudtok leállni ezzel. Küldjetek akár egy rövid hangüzenetet, vagy meséljétek el a sztoritokat WhatsAppon, vagy SMS-ben a 0744351951-re, és aztán még picit bogarásszuk, hogy ki mit gyűjt, például a sztárok közül is.
2: Paprika Rádió.
3: Paprika Rádió.

0: Pontos idő 7 óra 29 perc, T. Dani és a Well Hello párosát hallhattátok itt az FM-en.
1: Hat éve vannak bélyegek a világon, és mi ennek apropóján arról beszélgetünk, hogy miért is gyűjtünk bármit ezen a világon. Nagyon különböző hát gyűjtési célpontokat írtatok meg. Itt tényleg mindenki különböző dolgokat gyűjt, az látszik. Érkezett egy szavazat a turbo rágó gumi autós papírjaira. Igen, ez a klasszikus szerintem. Lássuk, Melinda írta nekünk, nagyon jó, köszi szépen, és csokis csomagoló papírokat. Az nagy szám volt, ha kaptam valahonnan magyarországi vagy még nyugatív csokit, és azok csomagolását nagy becsben tartottam, írta tehát Melinda.
0: Azt hiszem, ez is az egyik klasszikusok közé tartozik, a Kinder tojás játékai közé.
1: Igen, csak ez ennek például a kicsit, hogy mondjam, retro változata, igen, nem? Tehát a Kinder tojás az már a 2000-es évek, meg talán a mi generációnk őrülete. Azzal kicsivel korábban pedig volt a nyugati magyarországi csokis papír.
0: Mondasz valami.
1: Nekem az, vagy én azon gondolkodom ilyenkor, mikor csokis papírgyűjtésről beszélnek, vagy meséltek már ismerőseim, hogy az hogy lehetett úgy megtisztítani, tudod, hogy biztosan be lehessen tenni egy füzetbe, nem tudom, ne penészedjen ott az egész gyűjtemény.
0: Szerintem megnyalogatták a csokit róla.
1: Jó, meg egyszerűen, nagyon prózai megoldás van. Kékszeszes
0: kis vattáskával, vagy valami hasonló fertőtlenítővel.
1: El tudom képzelni. Lehet, hogy az első verzió az ami működik, jó, akkor hogy megvilágosítottál itt engem. Közben pedig Orsi írt még egyet, ő a múzeumi jegyeket gyűjti, amikor mennek külföldön valamit látogatni, meg köveket gyűjt gyerekkora óta, és persze a hűtőmágneseket. Orsi, te akkor tipikus ilyen utazó gyűjtögető vagy, szerintem megvan ez a típus is, aki...
0: Igen, aki minden országból, minden városból hoz egy szuvenírt, igen.
1: És nem csak szuvenírt, hanem magának is viszi a kis kövecskéket, és aztán megfizeti a repülőn az extra díjat azért, mert kétszer akkora lett a hátizsákja, mint ahogyan indult.
0: Hát vagy majd a bőröndöt ügyesen a lábával egy kicsit megemeli, amikor mérik a reptéren.
1: Tudod, stratégiáid vannak. Nem, és sosem élek ilyesmikkel. Na de nem csak a hétköznapi emberek, hogy így mondjam, gyűjtögetnek, hanem a sztárok is. Tehát ez az őrület igazából mindenkit kortól, hírességtől függetlenül, munkától függetlenül el tud kapni. Képzeld el, olyasmiket olvastam most, hogy Tom Hanks például, hogyha tippelhetnél valamit, biz a Tom Hanksről, mit tippelnél, ő mit gyűjtöget?
0: Luxus autókat?
1: Nem, ennél egy sokkal jó pofább, és szerintem hozzá találóbb dolgot, írógépeket.
0: Wow!
1: És látom is a képet, nézd meg itt, ahogy ül Tom Hanks, és mögötte vannak az írógépen, kedves paprikások, úgy képzeljétek el ezt az idősödő színészt, ahogy mögötte a régi retro írógépek, és ő be van ülve közéjük. Penelope Cruz, ez is egy nagyon-nagyon találó szerintem. Nem hagylak.
0: Na, hadd halljuk, most.
1: Penelope Cruz válfákat, ruhaválfákat gyűjtögetett. Mondjuk azt gyanítom, hogy azért a ruhaválfára általában szokott kerülni is valami, úgyhogy lehet, hogy inkább a ruhákat gyűjtögeti, és tehát ennek egy járulékos
0: elég combos, vaskos kis gardróbja lehet valahol.
1: Biztos vagyok benne. És Johnny Depp most a hozzá kötődő botrányokkal együtt, szerintem ez is nagyon jellemző. Bár egy kicsit lehet, hogy meglepődünk. Azt elárulom, hogy most tippelj egyet, a kislányok szokták ezt még gyűjteni.
0: Barbie babákat?
1: Igen, honnan
0: micsoda?
1: Tudtam? Johnny Depp Barbie babákat gyűjt. Bizony, kedves paprikások, látom is magam előtt, ahogy ügyesen fésülgeti a hajukat, és teszi-veszi őket, és cseréli a többi színész barátaival. Na de komolyan, tehát, hogy műanyag Barbie babákat, nem volt ebben semmi rossz indulat, műanyag nem, Barbie babákat
0: gyűjt. Hogy mondjam, sőt, még talán ezen kevésbé lepődök meg, mint a válfákon. Tehát válfákból van annyi különböző féle. Nem is tudom elképzelni.
1: Jaj, tass, egy külön világot nyitok meg mindjárt neked. Kérlek. Annyiféle válfa van, és abszolút nem mindegy, hogy melyik ruhát milyen válfára teszi. Tehát ez a legfelháborítóbb dolog a világon, amikor nincs meg a megfelelő válfa. Úgyhogy Penelope Cruz, tudok menni veled, de egyébként Tom Hanksnek a gyűjteménye és az írógépek is nagyon tetszik. Látszik, hogy még a sztárok is nagy fanatikusak, hogyha a gyűjteményekről van szó. Várjuk továbbra is a ti véleményeteket. Ti mit gyűjtötök és miért? Ezt is írjátok meg nekünk SMS-ben vagy WhatsAppon, és a hangüzeneteknek is örvendünk.

0: üzenetek arra vonatkozóan, hogy ki mit gyűjt, és nagyon meglepő válaszok is születnek. Továbbra is várjuk a ti véleményeteket, ti hozzászólásotokat. Közben pedig az időjárást is csekkoljuk, mert én idefele jövet azt tapasztaltam, hogy ma, vagy nekem legalábbis ma volt az első olyan napom, amikor azt éreztem, hogy nyár van. Tehát, hogy már a reggel is olyan, mint amilyen nyáron szokott lenni.
1: Igen, amilyennek kell lennie.
0: Azért így május elején tényleg lehet, hogy ilyennek kell lennie. Örvendünk neki. Jelenleg 9 Celsius fokot mutatnak a hőmérők odakintre.
1: A hőmérő higanyszálai, igen. De, és egész napos lesz a mai nap. A mennyit? Hány órát fog sütni a nap, te Tündi?
0: Sokat.
1: Igen, na ez a lényeg.
0: Megszámoljuk majd. Sokat, és 25 Celsius fok lesz a maximum, úgyhogy érdemes azért ennek megfelelően öltözni, a napszemcsüket nem otthon hagyni.
1: Mi felkészültünk, mind a ketten már így robbantunk be ma reggel a stúdióba, igen.
0: Védjük a szemünket az UV-sugaraktól is, és persze azért a paprikás lágerekkel megyünk tovább, mint ahogyan azt megszokhattátok így 7 óra 43 perckor. Ja, és köszöntjük az Ivetteket, a névnaposainkat. Boldog-boldog névnapot!

Megvan a mai nyertesünk, gratulálunk Szidóniának, aki kapásból tudta a helyes választ, és a szerencse ma rákacsintott, úgy látszik. Ez bizony a kaliforniai álom, vagyis angolul a La La Land volt. Szidónia, tiéd a páros belépő a május 30-ai Ars Vivendi estre. Érezd nagyon-nagyon jól magad. Igen, hát ez is egy ikonikus film, és igen, jól kitaláltátok, hogy a Lala a beceneve, mindenki így szólít egyébként a hétköznapokban. Hát a romantikus lelkűeknek ez egy toplistás alkotás,